0: Ma, mi se mamo fajn. Radio
1: S. Sveč dobre glasbe.
2: Like everyone else,